legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: do.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék.

A Best FM-en minden pillanatban velünk vannak a 90-es. És 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: mesét. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
2: Berobban a parlagfűszezon, nem lesznek kancellárok a szakképzésben, egyre kevesebb étterem működik, jönnek a hírek Gál Ildikótól. Hamarosan kezdődik a parlagfű pollen szezon. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. Átláthatóbbak és magasabb színvonalúak lesznek a közszolgáltatások, ezt ígérte Vitézy Dávid miniszter a parlamentben. Az országgyűlés megszavazta, hogy a közösségi közlekedés intézményi és működési reformja részeként létrejöjjön az országos közlekedés szervező, valamint az országos gördülő állomány kezelő társaság. Előbbi feladata lesz a hálózat, a menetrend és a tarifarendszer kialakítása, valamint a szolgáltatások összehangolása, utóbbi pedig beszerzi a járműveket uniós forrásból. Mellőzik a kancellárokat, vége a kettős vezetésnek. Jövő évtől megszűnnek ezen tisztségek a szakképzési centrumokban. Az erről szóló törvénymódosítást már benyújtotta a kormány az országgyűlésnek. A feladatok az iskolai főigazgatókhoz kerülnek. A jelenlegi intézményvezetők megbízatása december 31-ével befejeződik. A szükséges pályázatokat legkésőbb szeptember 30-áig meghirdetik. Egyre kevesebb az étterem, számuk jelentősen csökkent 6 év alatt Magyarországon, az MBH Bank elemzése szerint. Tavaly alig 42 ezer vendéglátóhely működött itthon, ami 18%-os visszaesés a 2019. évi adatokhoz képest. A szakemberek szerint a Covid-járványt követő energiaválság tömeges bezárásokhoz vezetett, főként italüzletek, kávézók, valamint zenés-táncos szórakozóhelyek húzták le a rólót. Nem szeretünk tartozni, rekord alacsonyan van a magyarok kölcsönfelvételi szándéka, egy hazai kutatás szerint. A lakosság mostanra egyre óvatosabb, közel kétharmaduk nem folyamodott hitelért az elmúlt egy évben, ami mélypontnak számít az elmúlt 5 év adatai alapján. 2022-ben még a megkérdezettek több mint felének nem volt szüksége plusz pénzre. Túlnyomóan derült időnk van, legfeljebb kora este nyugat felől érkezhetnek felhők, csapadék nem lesz. 33-34 fok körül tetőzik a hőmérséklet, estére gyengül a légmozgás. Holnap folytatódik a száraz, meleg idő, az ország nagy részén zavartalan lesz a napsütés. A Kisalföldön marad meg az élénk szél. Hajnalban 12 és 21 fok közötti értékeket mérhetünk, délután pedig 32-37 fok között alakulnak a maximumok. Pénteken már tart a hőségriadó.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Lakást kapnak az EGRI tűz károsultjai. Két szervál érkezett a Gyöngyösi állatkertbe. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van. Szerda. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak korábban Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: Három önkormányzati bérlakást biztosítanak a Rudivár utcai tűz miatt otthon nélkül maradt egrieknek. A heol.hu emlékeztetett, hogy a tűzben 16 ember, két család és egy egyedül élő férfi veszítette el otthonát. Az átmeneti lakások legkésőbb augusztus 1-től állnak rendelkezésükre. Az önkormányzat emellett rendkívüli szociális támogatást is ad az érintetteknek. A károsultak megsegítésére adománygyűjtés is indult, mivel a tulajdonosoknak nem volt biztosításuk. Pénzbeli és tárgyi felajánlásokat egyaránt várnak. Elsősorban tartós élelmiszerre, gyermekruhákra és tanszerekre, tisztálkodási és tisztítószerekre, valamint ágyneműkre és konyhai eszközökre van szükségük a károsultaknak. Két fiatal szervál kapott végleges otthont a Gyöngyösi állatkertben, tudatta a heol.hu. Addiszt és Abebát korábban egy Zalavár megyei magánháznál tartották a szükséges engedélyek nélkül, ezért a hatóság lefoglalta őket. Az állatok először a fővárosi állat- és növénykert mentőközpontjába kerültek, majd Gyöngyös vállalta végleges befogadásukat. A két afrikai ragadozó már több hete az állatkertben él, és egy ideiglenes kifutóban a látogatók is láthatják őket. Közben már épül új helyük a leopárd kifutó mellett, amely várhatóan nyár végére vagy ősz elejére készül el. Érkezésükkel már 7 különböző macskafaj látható az állatkertben. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak korábban Illés Zoltán vízimentő.
4: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Felgyorsult a fenyőerdők pusztulása a Mátrában. Az Egererdő honlapján számolt be róla, hogy emiatt több helyen ki kell vágni a kiszáradt fákat. A Felső Mátrában főként a lucfenyők, az alacsonyabban fekvő területeken pedig az erdei fenyők érintettek. A tartós aszály, a hőség és a kevés csapadék legyengíti a fákat, amelyeket így könnyebben megtámadnak a rovarok és a gombák. A kiszáradt gyantás fenyők növelik az erdőtüzek veszélyét, a kidőlő törzsek pedig a kirándulókat is veszélyeztethetik. Az érintett fákat ezért eltávolítják. A kivágott fenyvesek helyén többféle őshonos lombos fafajjal újítják meg az erdőt, így az erdőterület nem csökken. 24. évadával tér vissza az Egri Csillagok musical július 31-én pénteken az Egri Várba, írja a heol.hu. A Gárdonyi Géza regényéből készült produkciót idén több szerepcserével láthatja a közönség. Sárközit Gombás Ádám, Gábor Papot Renz Márk, Jumurcsákot pedig Csengeri Attila alakítja. A több mint két évtizedes előadást Eger mellett korábban a Felvidéken, Kárpátalján és Csíksomlyón is bemutatták. A társulat közben már a következő évadra készül. 2027-ben lesz 30 éve, hogy a musicalt először színpadra állították a Margit-szigeten. A jubileumra a tervek szerint korszerűbb látvány és technikai megoldásokkal újítják meg a produkciót, hosszabb távon pedig külföldi bemutatót is terveznek. Évek óta a legtöbb hallgató került be idén a felsőoktatásba. Több mint 101 ezeren kezdhetik meg egyetemi főiskolai tanulmányaikat szeptembertől. A legnépszerűbbek a gazdasági, műszaki és pedagógus képzések voltak. Mondta rádiónknak Vanó Renáta, az Oktatási Hivatal felsőoktatásért felelős elnök helyettese.
5: 10 hallgatóból majdnem minden 8. hallgató magyar állami ösztöndíjas finanszírozási formában tanulhat, gyakorlatilag minden 7. hallgatónk alapképzésre nyert felvételt. Természetesen mesterképzésre is nagyon-nagyon szép számmal, és osztatlan, tehát hosszú 5-6 éves képzésre is nagyon szép számmal kerültek be jelentkezők.
2: Azoknak is van még lehetősége, akiknek most nem sikerült bejutni a felsőoktatásba. A pótfelvételi eljárás július 30-án indul. Kreatív vállalkozások és alkotók jelentkezését várják az első Designeger program sorozatra. A Heves Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara honlapján számolt be róla, hogy a rendezvényt október 8-a és 18-a között tartják. Kézművesek, tervezők, fotósok, filmesek, gasztronómiai és szépségipari vállalkozások, valamint kulturális, oktatási és civil szervezetek is csatlakozhatnak. Műhely bemutatóval, kiállítással, előadással, foglalkozással vagy üzemlátogatással is lehet jelentkezni. A rendezvénysorozat lehetőséget ad a Heves megyei alkotóknak és vállalkozásoknak, hogy bemutassák munkájukat és új érdeklődőket érjenek el. Jelentkezni online lehet augusztus 31-ig. Szeptember végéig el kell költöztetni a Mátrajai Vad és Exotikus Állatmentő Alapítvány állatait jelenlegi helyükről. A heol.hu megtudta, egy jegyzői határozat miatt 10 kecskének, 4 lónak, egy szamárnak és több kisebb állatnak kell új otthont kialakítani. Az alapítványnak már van egy nagyobb területe, ott azonban még nincs kerítés, villanypásztor, karám és megfelelő épület. Ezeket a költözés előtt kell kiépíteni, ezért az állatmentők segítséget kérnek a munkálatokhoz. Az alapítvány tavaly is nehéz helyzetbe került. Gyöngyös-oroszi menhelyükön tűz volt, amelyben állatok is elpusztultak, valamint takarmányok és eszközök semmisültek meg. A pótvizsgára készülő és tanulási nehézségekkel küzdő gyermekeket segíti új programjával a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A felkészítő foglalkozásokat a legszegényebb településeken működő jelenlétpontokon tartják. A cél, hogy minél kevesebben morsolódjanak le az iskolából, mondta el rádiónknak Romhányi Tamás, a szervezet kommunikációs vezetője.
6: Egy hónappal az augusztusi pótvizsgák előtt, ugye a legnehezebb helyzetbe került gyerekek, akiknek az évismétlés veszélye fenyeget, nekik segítenek a kollégáink, hogy ne maradjanak le a kortársaiktól, ne bukjanak ki az iskolákból. Pici településekről beszélünk, 500-700 lakos, egy pici iskola működik jellemzően ezeken a településeken, vagy tagiskola. Személyes odafigyelés jelenti a legnagyobb segítséget, a kollégáink velük töltik a délutánjaikat ilyenkor, és minden segítséget megadnak ahhoz, hogy erősödjön az önbizalmuk, magabiztosabbak legyenek, és amit tudnak, azt el is tudják majd mondani.
2: Kihelyezett tanszéket hozott létre a Debreceni Egyetem és a Bükki Nemzeti Park igazgatóság. A heol.hu szerint a hallgatók így közvetlenül a Nemzeti Park szakembereitől szerezhetnek gyakorlati tapasztalatot. Bekapcsolódhatnak terepi munkákba, kutatásokba és természetvédelmi megfigyelésekbe is. A képzésben többek között az erdőgazdálkodással, a vadgazdálkodással, az ökoturizmussal és a nagy ragadozók visszatérésével foglalkoznak. Kiemelt téma lesz az is, hogyan lehet az erdőket felkészíteni a klímaváltozás hatásaira. A két intézmény együttműködése csaknem 50 éves múltra tekint vissza. A Debreceni Egyetem hallgatói eddig is rendszeresen végeztek terepgyakorlatot a Bükkben. Az új tanszék ezt az együttműködést teszi szorosabbá. Ismét erősödik a nyári felmelegedés térségünkben. A Hungaromet előrejelzései alapján a nappali csúcshőmérséklet már 30-33 fok körül alakulhat, és a következő napokban tovább fokozódhat a meleg. A napsütés lesz meghatározó, csak kevés gomoly vagy fátyol felhő zavarhatja meg az eget. Számottevő csapadékra egyelőre nem kell készülni. A záporok és zivatarok esélye minimális.
1: A Best FM-et megtalálja az interneten is. www.bestfm.hu www.bestfm.hu A legjobb zenék. A legjobb zenék. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
7: Szép jó reggelt kívánok a hét közepén. Július 29-e van, szerda, Márta Flóra napja. Isten értessen minden ünnepeltet. 6 óra múlt 10 perccel, Maxim Levente vagyok, a Black Eyed Peas, aztán a Bagosi Brothers Company, majd a Spice Girls jön, és jöhet a közlekedési info is, ha már is van. 0620 55 55 155.
1: Best FM.

Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 210. napján, július 29. szerda, a tigrisek világnapja. Az ünnep célja felhívni a figyelmet arra, hogy a tigris sajnos veszélyeztetett faj. Még ma is gyakori, hogy ezek a vadon élő példányok orvadászok áldozatául esnek, ami visszafordíthatatlan károkat okoz az állományukban. És hát nem feltétlenül ide kapcsolódik, de így ahogy ránézek erre a gyönyörű csíkos nagymacskára, eszembe jut a malái tigris is. Gyermekkorom egyik hát nagy slágere volt a Sandokan című sorozat. Sorozat volt vagy film? Aki tudja a pontos választ, akár ezt is megírhatja 0620 55 55 155. Azért bizonytalanodtam el, mert láttam moziban is, de szerintem mindkettő. Ha közlekedési hír van, azt is várom. Közben jön az Atomic Kitten és a The Tide is High a Besten. Jó reggelt!

0: Best FM, a legjobb zenék. A tegnapi még úgy elviselhetőbb nap volt, viszont ma már 29-35 fok között lesz a maximum, és nem látszik a vége. Holnap 32-37, pénteken 34-39. Ha minden igaz, a jövő hét közepén jön egy hidegfront, ami véget vet a forróságnak. Részletes időjárás jelentés a hírekben rögtön 6:30. Mindjárt Fábián Juli és Zubák Kör közöse szól.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: Eszter legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Segítséget kér a gyöngyös-oroszi állatmenhely. Nem változik a nyitvatartás az EGRI polgármesteri hivatalban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van, szerda. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak korábban Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyagvödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Szeptember végéig el kell költöztetni a mátraljai vad és egzotikus állatmentő alapítvány állatait jelenlegi helyükről. A heol.hu megtudta, egy jegyzői határozat miatt 10 kecskének, 4 lónak, egy szamárnak és több kisebb állatnak kell új otthont kialakítani. Az alapítványnak már van egy nagyobb területe, ott azonban még nincs kerítés, villanypásztor, karám és megfelelő épület. Ezeket a költözés előtt kell kiépíteni, ezért az állatmentők segítséget kérnek a munkálatokhoz. Az alapítvány tavaly is nehéz helyzetbe került. Gyöngyös-oroszi menhelyükön tűz volt, amelyben állatok is elpusztultak, valamint takarmányok és eszközök semmisültek meg. Változatlanul fogadja az ügyfeleket az EGRI polgármesteri hivatal a nyári igazgatási szünet alatt, jelezték a város közösségi oldalán. Az augusztus 23-áig tartó szünet csak a hivatal belső munkarendjét érinti. A nyitvatartás és az ügyfélfogadás rendje nem változik. A nyári időszakban a hivatal dolgozói ütemezetten veszik ki szabadságukat, a folyamatos munkát pedig helyettesítésekkel biztosítják. Az általános ügyfélfogadás hétfőn, szerdán és pénteken érhető el. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumokkal. A hét második felében ismét erősödik a felmelegedés. Összességében térségünkben kellemes napos nyári idő várható.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slá.

Best FM, a legjobb zenék. Ma kezdődik a nyár második erőteljesebb hőhulláma. Felhő is alig lesz az égen. A legtöbb helyen derült, napos időnk lesz. 11-19 fok közötti a reggel, de az éjszakák is melegszenek, mint ahogy a nappalok is. Ma 29-35, holnap 32-37, pénteken már 34-39 fokos forróságra van kilátás. Jönnek közben a hűsítő slágerek. James Blunté is egy ilyen, nagyon kellemes, megnyugtató, picit meditatív. A címe pedig 1973 a Besten.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
3: Jó reggelt kívánok július finisében, és kitartást az újabb hőkupolához, forrósághoz. A kánikuláról részletek a hírek végén az időjárás jelentésben mindjárt 7 óra, a következő órában pedig hozom többek között a Flip the Script slágerét. És jön az Edda klasszikusa is, Lotfi Begijéktől. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
4: 100,7 Best FM.
2: A legjobb zenék.
4: A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Óvatosság szükséges a szabad vizeken. Pusztulnak a fenyvesek a Mátrában. Visszatér az Egri csillagok musical. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak korábban Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha nem engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő, mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esély annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Felgyorsult a fenyőerdők pusztulása a Mátrában. Az Egererdő honlapján számolt be róla, hogy emiatt több helyen ki kell vágni a kiszáradt fákat. A Felső Mátrában főként a lucfenyők, az alacsonyabban fekvő területeken pedig az erdei fenyők érintettek. A tartós aszály, a hőség és a kevés csapadék legyengíti a fákat, amelyeket így könnyebben megtámadnak a rovarok és a gombák. A kiszáradt gyantásfenyők növelik az erdőtüzek veszélyét, a kidőlő törzsek pedig a kirándulókat is veszélyeztethetik. Az érintett fákat ezért eltávolítják. A kivágott fenyvesek helyén többféle őshonos lombos fafajjal újítják meg az erdőt, így az erdőterület nem csökken. 24. évadával tér vissza az Egri csillagok musical július 31-én pénteken az Egri Várba, írja a heol.hu. A Gárdonyi Géza regényéből készült produkciót idén több szerepcserével láthatja a közönség. Sárközit Gombás Ádám, Gábor Papot Renz Márk, Jumurcsákot pedig Csengeri Attila alakítja. A több mint két évtizedes előadást Eger mellett korábban a Felvidéken, Kárpátalján és Csíksomjón is bemutatták. A társulat közben már a következő évadra készül. 2027-ben lesz 30 éve, hogy a musicalt először színpadra állították a Margit-szigeten. A jubileumra a tervek szerint korszerűbb látvány és technikai megoldásokkal újítják meg a produkciót, hosszabb távon pedig külföldi bemutatót is terveznek. Nyárias hőség a jellemző környékünk időjárására. A meteorológiai előrejelzések szerint sok napsütésre, alig felhőségre, és 31-34 fok körüli nappali csúcshőmérsékletekre készülhetünk. A csapadék esélye rendkívül alacsony. A reggeli órákban is egyre enyhébb lesz az idő, a hőmérséklet többnyire 20 fok közelében alakul.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen
4: slágerei. Autókázzunk Nellyvel, legalábbis az amerikai rapper ezt kéri. Ride with me, jön az ausztrál Savage Garden, és énekel Pink is. Hello, 7 óra elmúlt, Maxim Levente vagyok. Ha dugó, baleset van autókázás közben, várom a közlekedési infót 0620-55-55-155, ugyanitt a Mártákat, a Flórákat és a szülinaposokat is lehet ünnepelni.
0: Best FM.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok az év 210. napján. Július 29-e van. Ma már az AI korát éljük, de 2015-ben ekkor jelent meg a Windows 10, illetve korábban többször is erre a napra esett a Hungaroring Magyar Nagydíj. 2012-ben és 2018-ban is vasárnap volt július 29-e, és mindkét versenyt Lewis Hamilton nyerte. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Pink folytatja a Stupid Girls-zel a Besten.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Éjjel érkezünk, mint mindig, mert változni nem olyan könnyű, gyerekek.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM a legjobb zenék. Rögtön 7:30, jó reggelt, hogy meddig tart a kánikulás, most még pontosan nem nagyon tudjuk megmondani. Ha minden igaz, a jövő hét közepéig biztosan forróság lesz. Részletes időjárás jelentés a hírek végén, aztán a Finn Bonfunk MC-sz folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Tiger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Lakást kapnak az egri tűz károsultjai. Két szerbál érkezett a gyöngyösi állatkertbe. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van. Szerda. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak korábban Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Három önkormányzati bérlakást biztosítanak a Rudivár utcai tűz miatt otthon nélkül maradt egrieknek. A heol.hu emlékeztetett, hogy a tűzben 16 ember, két család és egy egyedül élő férfi veszítette el otthonát. Az átmeneti lakások legkésőbb augusztus 1-től állnak rendelkezésükre. Az önkormányzat emellett rendkívüli szociális támogatást is ad az érintetteknek. A károsultak megsegítésére adománygyűjtés is indult, mivel a tulajdonosoknak nem volt biztosításuk. Pénzbeli és tárgyi felajánlásokat egyaránt várnak. Elsősorban tartós élelmiszerre, gyermekruhákra és tanszerekre, tisztálkodási és tisztítószerekre, valamint ágyneműkre és konyhai eszközökre van szükségük a károsultaknak. Két fiatal szerbál kapott végleges otthont a gyöngyösi állatkertben, tudatta a heol.hu. Addiszt és Abebát korábban egy Zalavár megyei magánháznál tartották a szükséges engedélyek nélkül, ezért a hatóság lefoglalta őket. Az állatok először a fővárosi állat- és növénykert mentőközpontjába kerültek, majd Gyöngyös vállalta végleges befogadásukat. A két afrikai ragadozó már több hete az állatkertben él, és egy ideiglenes kifutóban a látogatók is láthatják őket. Közben már épül új helyük a leopárd kifutó mellett, amely várhatóan nyár végére vagy őszelejére készül el. Érkezésükkel már 7 különböző macskafaj látható az állatkertben. Ismét erősödik a nyári felmelegedés térségünkben. A Hungaromet előrejelzései alapján a nappali csúcshőmérséklet már 30-33 fok körül alakulhat, és a következő napokban tovább fokozódhat a meleg. A napsütés lesz meghatározó, csak kevés gomoly vagy fátyol felhő zavarhatja meg az eget. Számottevő csapadékra egyelőre nem kell készülni. A záporok és zivatarok esélye minimális.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen.

0: Best FM, a legjobb zenék. Jó reggelt kívánok! Július 29-én szerdán. Sok boldogságot a névnapos Flóráknak, Mártáknak, és Isten éltesse a szülinaposokat is. 72 éve ezen a napon jelent meg először a Gyűrűk ura. Ma 45 éve kötött házasságot Károly herceg, a mai Károly király és Lady Diana. Ma ünnepli 45. születésnapját Fernando Alonso spanyol autóversenyző, kétszeres Forma 1-es világbajnok. ...1994-ben ezen a napon Amerikában bemutatták a Jim Carrey főszereplésével készült a Mask című vígjátékot, amely az Ace Ventura állati nyomozó után már a komikus második kasszasikere volt a 94-es év során. A sort a 73-as születésű Vénia Morris zárja, ő a Boyz II Men énekegyüttes tagja. Még egyszer sok boldogságot kívánok az ünnepelteknek, hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. Best FM. A legjobb zenék.
2: You know, I've been trying to get a true this fixed color mind that sometimes your nightmare turns into your dream.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csak idézőjelben a szokásos M1-es felújítás. Ezen kívül nincs baleset, és nem tudok dugóról sem. Ha valaki máshogy látja, írja meg 0620 55 55 155, rögtön 8 óra. Jó reggelt kívánok! A következő órában biztosan itt lesz Rúzsa Magdi. És a Dario G is. A friss hírek jönnek, aztán újból a legjobb zenék. Jó reggelt!
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Segítséget kér a gyöngyös-oroszi állatmenhely. Nem változik a nyitvatartás az egri polgármesteri hivatalban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van, szerda. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak korábban Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek, egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, ahol gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Szeptember végéig el kell költöztetni a mátraljai vad és egzotikus állatmentő alapítvány állatait jelenlegi helyükről. A heol.hu megtudta, egy jegyzői határozat miatt 10 kecskének, 4 lónak, egy szamárnak és több kisebb állatnak kell új otthont kialakítani. Az alapítványnak már van egy nagyobb területe, ott azonban még nincs kerítés, villanypásztor, karám és megfelelő épület. Ezeket a költözés előtt kell kiépíteni, ezért az állatmentők segítséget kérnek a munkálatokhoz. Az alapítvány tavaly is nehéz helyzetbe került. Gyöngyös-oroszi menhelyükön tűz volt, amelyben állatok is elpusztultak, valamint takarmányok és eszközök semmisültek meg. Változatlanul fogadja az ügyfeleket az egri polgármesteri hivatal a nyári igazgatási szünet alatt, jelezték a város közösségi oldalán. Az augusztus 23-áig tartó szünet csak a hivatal belső munkarendjét érinti. A nyitvatartás és az ügyfélfogadás rendje nem változik. A nyári időszakban a hivatal dolgozói ütemezetten veszik ki szabadságukat, a folyamatos munkát pedig helyettesítésekkel biztosítják. Az általános ügyfélfogadás hétfőn, szerdán és pénteken érhető el. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumokkal. A hét második felében ismét erősödik a felmelegedés. Összességében térségünkben kellemes napos nyári idő várható.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Úgy tűnik, nem tagadhatom, néhány nap nem az én napom, sokkal jobb nekem éjszaka, azt gondolom. Valami ilyesmi, magyarra fordítva az At Night szövege. Jön a Shakedown dala, amely az éjszakai életet, a bulizást népszerűsíti, de így a kánikula elején valóban jobb lehet éjszaka, aztán már az éjszakák is egyre elviselhetetlenebbek lesznek a forróságban. Kitartást kívánok hozzá, ha pedig dugó baleset van, várom az infót. 0620 55 55 155. Jó reggelt, Max Levente vagyok.
0: Best

0: Best FM a legjobb zenék. Szó szerint tombol a nyár, na és itt a fesztivál szezon is. Veszprém megyében a Balaton felvidéken tart a hagyományosnak számító Művészetek Völgye Fesztivál. A rendezvény ideje alatt a 77-es főúton Kapolcson és Vigánt Petenden nagyobb gyalogos és autós forgalomra tessék készülni. Jó utat óvatosan! Ha van közlekedési hír, várom én is. 0620 55 55 155 a Rizzle Kicks folytatja a szerda reggelt.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék. Újból itt a hőség, a forróság. Holnap éjféltől harmadfokú hőségriasztás lép életbe. És itt az újabb hírösszefoglaló ideje is. Rögtön 8:30, jó reggelt, a hírek végén részletes időjárás jelentés. Aztán Brandy & Monica folytatja.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Szeptember legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Óvatosság szükséges a szabad vizeken. Pusztulnak a fenyvesek a Mátrában. Visszatér az Egri csillagok musical. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak korábban Illés Zoltán vízimentő.
2: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül a vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
1: Felgyorsult a fenyőerdők pusztulása a Mátrában. Az Egererdő honlapján számolt be róla, hogy emiatt több helyen ki kell vágni a kiszáradt fákat. A Felső Mátrában főként a lucfenyők, az alacsonyabban fekvő területeken pedig az erdei fenyők érintettek. A tartós aszály, a hőség és a kevés csapadék legyengíti a fákat, amelyeket így könnyebben megtámadnak a rovarok és a gombák. A kiszáradt gyantás fenyők növelik az erdőtüzek veszélyét, a kidőlő törzsek pedig a kirándulókat is veszélyeztethetik. Az érintett fákat ezért eltávolítják. A kivágott fenyvesek helyén többféle őshonos lombos fafajjal újítják meg az erdőt, így az erdőterület nem csökken. 24. évadával tér vissza az Egri csillagok musical július 31-én pénteken az Egri várba, írja a heol.hu. A Gárdonyi Géza regényéből készült produkciót idén több szerep cserével láthatja a közönség. Sárközit Gombás Ádám, Gábor Papot Renz Márk, Jumorcsákot pedig Csengeri Attila alakítja. A több mint két évtizedes előadást Eger mellett korábban a Felvidéken, Kárpátalján és Csíksomjón is bemutatták. A társulat közben már a következő évadra készül. 2027-ben lesz 30 éve, hogy a musicalt először színpadra állították a Margit-szigeten. A jubileumra a tervek szerint korszerűbb látvány és technikai megoldásokkal újítják meg a produkciót, hosszabb távon pedig külföldi bemutatót is terveznek. Nyárias hőség a jellemző környékünk időjárására. A meteorológiai előrejelzések szerint sok napsütésre, alig felhőségre, és 31-34 fok körüli nappali csúcshőmérsékletekre készülhetünk. A csapadék esélye rendkívül alacsony. A reggeli órákban is egyre enyhébb lesz az idő, a hőmérséklet többnyire 20 fok közelében alakul.
0: Best FM, Best FM, a legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620-55-55-155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Slágerei.
4: Excuse me, can I please talk to you for a minute? Sure, you know, you look kind of familiar.
5: Yeah, you do too.
4: But I just wanted to know, do you know somebody named? You know his name.

Best FM, a legjobb zenék. Jön a forróság, közeleg a hétvége is, de már most nagy a dugó az M7-esen a Balaton irányába. Martonvásár előtt 5-6 kilométeren torlódik a pálya. Ha valaki tudja az okát, írja meg 0620 55 55 155. A Nightcrawlers dala is itt van. Push the feeling on a Besten.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Tünditől jött a megfejtés az M7-es dugóra, a Martonvásárnál a Balaton felé fákat vágnak ki, ezért egy sávot lezártak, 5-6 kilométeres a torlódás. Köszönjük, Tündi, jó utat neked, kitartást! Ha pedig további közlekedési infó van, jöhet a 0620-55-55-155-re, és jön a Love Generation is, Bob Sinclair slágere majd 9 után. És hozom a halott pénzt is. Még egyszer hívható SMS Viber elérhetőségünk 0620-55-55-155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Lakást kapnak az EGRI tűz károsultjai. Két szerbál érkezett a Gyöngyösi állatkertbe. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van. Szerda. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak korábban Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
2: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
1: Három önkormányzati bérlakást biztosítanak a Rudivár utcai tűz miatt otthon nélkül maradt egrieknek. A heol.hu emlékeztetett, hogy a tűzben 16 ember, két család és egy egyedül élő férfi veszítette el otthonát. Az átmeneti lakások legkésőbb augusztus 1-től állnak rendelkezésükre. Az önkormányzat emellett rendkívüli szociális támogatást is ad az érintetteknek. A károsultak megsegítésére adománygyűjtés is indult, mivel a tulajdonosoknak nem volt biztosításuk. Pénzbeli és tárgyi felajánlásokat egyaránt várnak. Elsősorban tartós élelmiszerre, gyermekruhákra és tanszerekre, tisztálkodási és tisztítószerekre, valamint ágyneműkre és konyhai eszközökre van szükségük a károsultaknak. Két fiatal szerbál kapott végleges otthont a Gyöngyösi állatkertben, tudatta a heol.hu. Addiszt és Abebát korábban egy Zalavár megyei magánháznál tartották a szükséges engedélyek nélkül, ezért a hatóság lefoglalta őket. Az állatok először a fővárosi állat- és növénykert mentőközpontjába kerültek, majd Gyöngyös vállalta végleges befogadásukat. A két afrikai ragadozó már több hete az állatkertben él, és egy ideiglenes kifutóban a látogatók is láthatják őket. Közben már épül új helyük a leopárd kifutó mellett, amely várhatóan nyár végére vagy ősz elejére készül el. Érkezésükkel már 7 különböző macskafaj látható az állatkertben. Ismét erősödik a nyári felmelegedés térségünkben. A Hungaromet előrejelzései alapján a nappali csúcshőmérséklet már 30-33 fok körül alakulhat, és a következő napokban tovább fokozódhat a meleg. A napsütés lesz meghatározó, csak kevés gomoly vagy fátyol felhő zavarhatja meg az eget. Számottevő csapadékra egyelőre nem kell készülni. A záporok és zivatarok esélye minimális.
0: Best FM, Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Hűsítő üzemmódba kapcsolunk a French Ferrel, My Heart Goes Boom, jön a Backstreet Boys és a We've Got It Going On, Altranati a Freewell, Fatboy Slim, elsőként pedig Mary J. Blige, Family Affair, 5 perccel múlt 9, hello, jó munkát, jó utat, jó pihenést a szabadságolóknak, Maxim Levente vagyok.
0: Best

Best FM, a legjobb zenék. 1997. március 31-e pontos dátum, amikor Altra Nati, az amerikai énekesnő, producer, Free című most érkező dala megjelent. A neves Billboard magazin pedig a 100 legjobb dance dal listáján az 50. pozícióba sorolta a felvételt.

Best FM a legjobb zenék. Két helyen is 5-6 kilométeres torlódás alakult ki. Az egyik ilyen az M0-ás az M1-es felé Vecséstől, illetve az M5 Budapest felé Kakucs előtt. Jó utat, ha dugó baleset van, a közlekedési infót hívható SMS Viber számunkra várom, 0620 55 55 155. A Hands On, előtte még a New Level Empire és Wolf Kati, most pedig a French Affair jön itt a Best FM-en.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Brutális hőség vár ránk a következő egy hétben. Részletes időjárás jelentés a hírek végén rögtön 10 óra. Jó reggelt, itt a vége a szerda reggelnek, de délelőtt is szólnak a legjobb zenék, például a Compact Discótól. És valóban ma még úgy tűnhet, hogy minden rendben, bár már ma is 35 fokig emelkedhet a maximum, de ez egyre csak fokozódik, úgyhogy üldögéljünk együtt egy hűs, vízesés tövében. Jön a TLC is a Waterfalls-zal, de csak a következő órában.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
1: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Segítséget kér a gyöngyös-oroszi állatmenhely. Nem változik a nyitvatartás az EGRI polgármesteri hivatalban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van, szerda. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak korábban Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
2: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum egy-két napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
1: Szeptember végéig el kell költöztetni a Mátrajai Vad és Exotikus Állatmentő Alapítvány állatait jelenlegi helyükről. A heol.hu megtudta, egy jegyzői határozat miatt 10 kecskének, 4 lónak, egy szamárnak és több kisebb állatnak kell új otthont kialakítani. Az alapítványnak már van egy nagyobb területe, ott azonban még nincs kerítés, villanypásztor, karám és megfelelő épület. Ezeket a költözés előtt kell kiépíteni, ezért az állatmentők segítséget kérnek a munkálatokhoz. Az alapítvány tavaly is nehéz helyzetbe került. Gyöngyös-oroszi menhelyükön tűz volt, amelyben állatok is elpusztultak, valamint takarmányok és eszközök semmisültek meg. Változatlanul fogadja az ügyfeleket az EGRI polgármesteri hivatal a nyári igazgatási szünet alatt, jelezték a város közösségi oldalán. Az augusztus 23-áig tartó szünet csak a hivatal belső munkarendjét érinti. A nyitvatartás és az ügyfélfogadás rendje nem változik. A nyári időszakban a hivatal dolgozói ütemezetten veszik ki szabadságokat, a folyamatos munkát pedig helyettesítésekkel biztosítják. Az általános ügyfélfogadás hétfőn, szerdán és pénteken érhető el. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumokkal. A hét második felében ismét erősödik a felmelegedés. Összességében térségünkben kellemes napos nyári idő várható.
0: Best FM. A legjobb zenék. Hívjon minket, üzenjen. 0620 55 55 155. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: 5 perccel 10 után a The Wantedhoz csatlakozom. Glad You Came, örülök, hogy jöttél, és annak is, hogy együtt töltjük a szerda délelőttöt, munkahelyen, útközben, vagy a vízparton. Amit biztosan ígérhetek, hűsítő slágerek, például a Mojo-tól, Manu Chao-tól vagy Tupac-től, hívható SMS Viber 0620 55 55 155. Maxim Levente vagyok.
0: Best FM.

Best FM a legjobb zenék, a Bongo Bongal, a francia-spanyol Manu Chao debütáló albumának 98-as slágerével hangolódunk a forróságra, na és egy kis behűtött jéggel.

0: Best FM, a legjobb zenék az M0-áson, az M1-es felé Vecsés magasságában. A külső szalagkorlát javítása miatt lezártak egy sávot, a torlódás 7-8 km per pillanat. Erős teherforgalom miatt torlódik az M1-es Budapest felé Biatorbágy és Tatabánya között a külső sávon. Személyautóval továbbra is érdemes az átterelt belső sávot választani, és dolgoznak az M5-ösön is Budapest felé Újhartyánnál, kátyúznak a külső sávon, ott 3-4 km a dugó. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Rögtön 11 óra jönnek a friss hírek, a végén időjárás jelentés, Hőkupola Edition. 11 után pedig zenél nekünk többek között a Jamiroquai. És jön a Kelemen kabátban is. Hívható SMS Viber 0620 55 55 155.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli riadó készültség lépett életbe az aszály miatt. A táplálkozás is segíthet a hőségben. Kisebb földrengés rázta meg Szarajevót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály miatt. Gajdos László közösségi oldalán arról beszélt, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. 84 vízhiány kezelési körzetből 66-ban a hármas határérték felett van az aszályindex, ezért a legmagasabb fokozatú készültség lépett életbe. Ezáltal a vízügy hatékonyabban és gyorsabban tud beavatkozni szükség esetén. Holnaptól harmadfokú hőségriasztás lesz. Az időseket jelentősen megviseli a tartós meleg, ezért nem mindegy, mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúságérzetük, hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcstúrmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Kisebb földrengés volt hajnalban Szarajevóban és környékén. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott. Egy napilap jelentése szerint a közösségi oldalakon arról számoltak be az emberek, hogy felébredtek a rengésre 4 után. Az epicentrum a boszniai fővárostól keletre volt. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett hír. Földmozgást és mikrorezgéseket észleltek Parajd térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyen az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. A hírek végén már is mondom a részleteket az időjárásról. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyol felhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Kegyetlen nyár, zenében is jön az Aesop Bass és a Cruel Summer, és csodálatos a címe az Aerosmith dalának, Amazing. A megoldás az aszályra pedig Justin Timberlake a Cry Me a River-rel. Hát jó lenne, ha sírna egy kis Dunát, Balatont, Velencei tavat. 4 perccel múlt 11, hello! Jó munkát, jó utat, jó pihenést! Maxim Levente vagyok.
0: Best FM!

0: Best FM a legjobb zenék 1993-ban folytatjuk. Akkor jelent meg az Aerosmith Get a Grip című albummal rajta olyan slágerekkel, mint a Crying, a Crazy vagy a most érkező Amazing. A dal az énekes Steven Tyler korábbi súlyos drog és alkohol függőségéről, az abból való felépülésről, a tiszta életről és a második eséről szól.
1: Best FM, a legjobb zenék.

0: Best FM, a legjobb zenék, friss közlekedési információk. M7 Balaton felé Martonvásárnál fakivágás miatt lezárták a külső sávot, a pálya most is torlódik pár kilométeren. Dolgoznak az M5-ösön és Budapest felé Újhartyán térségében kátyúzás miatt a külső sávot lezárták, ott is 4-5 kilométer a torlódás. Jó utat!
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
2: 100,7 Best FM.
1: A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: zenék, a legjobb zenék.
1: Nem akarok várni többet, majd szólj, ha itt leszel. Ha szél leszemben szaladok, én

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Pillanatokon belül dél indul a Best délután, kivételesen Horival, Majoros Ritának jó pihenést kívánunk, Hori pedig Naughty Boy La La La című dalával indítja a playlistet. Találkozzunk holnap reggel 6 óra 10-kor, Maxim Levente vagyok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Rendkívüli riadó készültség lépett életbe az aszály miatt. Lassan itt a parlagfű pollen szezon, kisebb földrengés rázta meg Szarajevót. Köszöntöm Önöket, Villányi Eszter vagyok. Rendkívüli riadó készültséget rendelt el az élő környezetért felelős miniszter az aszály miatt. Gajdos László közösségi oldalán arról beszélt, hogy az ország háromnegyedében súlyos a vízhiány. 84 vízhiány kezelési körzetből 66-ban a hármas határérték felett van az aszályindex, ezért a legmagasabb fokozatú készültség lépett életbe. Ezáltal a vízügy hatékonyabban és gyorsabban tud beavatkozni szükség esetén. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban is jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. Fontos betartani a fürdőzés szabályait. Ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe, figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentő mellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a vízimentők magyarországi szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Kisebb földrengés volt hajnalban Szarajevóban és környékén. A 3,1-es erősségű földmozgás több másodpercig tartott. Egy napilap jelentése szerint a közösségi oldalakon arról számoltak be az emberek, hogy felébredtek a rengésre 4 után. Az epicentrum a boszniai fővárostól keletre volt. Sérülésekről vagy anyagi károkról egyelőre nem érkezett hír. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül. A Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható. Hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
3: Szép napot kívánok mindenkinek, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori Elmúlt Dél, Majoros Rita szabadságon, úgyhogy megpróbálok helyette egy kis jó kedvet teremteni a legjobb zenékkel, itt szerdán a munka mellé. Itt lesz velem DJ Antoine és a Welcome to Saint-Tropez, a kezdés pedig Naughty Boy, ez a La La La. Rádiózzunk együtt, óvatosan az utakon, hogyha info lenne, dobja valaki.
0: Best FM.

0: zenék, a legjobb zenék.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt. Így elfogyok, ahogy a láng. Én nem tudok valaki lenni, ha nem vagy itt. Egy

Best FM a legjobb zenék, ez volt a Blaha Louisiana és a Nemereszt. Szép napot mindenkinek! Július 29-e van szerda, az utolsókat rúgjuk a júliusból, de a melegből még ki fog nekünk járni, ugyanis a holnapi naptól hőségriasztás lép életbe, visszatér a kánikula, és rá is pillantok a telefonomra, hogy mit jelent ez hőmérsékletben. Hát holnapra 35-öt mond, aztán péntektől egészen hétfőig 36 fok lesz, és kedden meg szerdán a jövő héten 37 fokot ír most az előrejelzés. Azért ez nem kis dolog, olyan meleg van, mint a Vadnyugaton nagyjából. Érezzük is úgy magunkat a folytatásban, most így az ebédidő mellé hozom Will Smith-t, és ez a Wild Wild West most itt a Best-en.

Best of M a legjobb zenék, ez volt a Let's Talk About Sex a Salt and Peppától. Kicsit nézünk körül az ország útjain, hát továbbra is az autópályáinkon munkálatok és terelések nehezítik a haladást. Az M1-es autópályán megszokhattuk, hogy Budapest felé vezető oldalon Komárom és Biatorbágy között, ez így van. Aztán az M3-as autópályán szintén Budapest felé vezető oldalon Bak térségében van egy fix terelés, a 40-es kilométernél 5 km hosszan torlódik a kocsisor. Az M5-ös autópályán kettő is van, mind a kettő Budapest felé, az egyik Újhartyán térségében a 41-es kilométernél, itt egy 3 kilométeres torlódás van, mert kátyúzzák az utat, aztán a másik pedig Kecskemét elkerülő szakaszán van, a 95-ös kilométernél a leállósávon halad a forgalom, a torlódás itt is több mint 3 kilométeres, aztán az M7-es autópályán is van Letenye felé vezető oldalon Martonvásár térségében egy fakivágás, a 31-es kilométernél torlódás alakult ki, ami meghaladja a 8 kilométert, aki teheti, Tárnoknál a 7-es főúton tud egy kicsit csalni, és akinek bármilyen infója van, amivel kiegészíteni ezt, azt tegye. A telefon és Viber számunk 0620 55 55 155, mint pedig egy rövid szünetet tartunk, aztán az anyósülésre beül mellénk Király Viktor, és hozza majd a szólót.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Jönnek a friss hírek, információk, utána pedig természetesen folytatjuk a délutánt a legjobb zenékkel, a munka mellé meghozza a jó hangulatot majd az M-People, a Moving On Up-pal érkeznek majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. Do-wop-a-do-wop-shoo-bi-do-bi.

0: Hírek a Best FM-en.
1: A felelős ivóvíz felhasználásra figyelmeztetnek a vízművek. Életbe lépett a vagyon visszaszerzési hivatal felállításáról szóló törvény. Nyakunkon a hőhullám. Villányi Eszter vagyok. Harmadfokú hőségriasztás lép életbe holnaptól. A népegészségügy figyelmeztet, fontos a folyadékpótlás. A legmelegebb órákban kerüljük a tűző napot és gondoskodjunk az UV védelemről. A krónikus betegeket jobban megviseli a kánikula. A csecsemőkre, kisgyermekekre, idősekre pedig különösen figyeljünk. Ha valakinél a hőkuta jeleit tapasztaljuk, azonnal vigyük hűvös helyre és hívjunk mentőt. Takarékos vízhasználatra kérik a lakosságot a vízművek, több társaság is figyelmeztetést adott ki. Mellőzzük a nem létfontosságú ivóvíz használatot, mint a medencetöltés vagy autómosás. A közületi fogyasztókat arra kérték, hogy csökkentsék az öntözés mértékét és gyakoriságát, pormentesítésre, az utak járdák locsolására pedig ne használjanak ivóvizet. A hőhullám idején drasztikusan emelkedhet a vízfogyasztás, ezért fontos a felelős ivóvíz felhasználás annak érdekében, hogy ne kelljen vízkorlátozást bevezetni. Életbe lépett a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Arra is kitért, hogy az új hivatal a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzéséért, valamint a megelőzésért felel majd. Kritikus lesz a következő egy hét hallgazdálkodás szempontjából a Velencei tónál, ezt a MOHOZ kirendeltség vezetője közölte. Pálinkás Imre Pál hangsúlyozta, jelenleg a vízminőséggel nincs baj, de a szélcsendes hétvége gondot okozhat az oxigén szintben, ami lokális halpusztulást okozhat. A vízügy közölte, hogy egy cseppeső sem várható a következő napokban a Velencei tónál, jelenleg 33 cm-es a vízállás. Lezuhant és meghalt egy ipari alpinista a fővárosban, a tragédia a Semmelweis Egyetem Rókus Egészségközpontnál történt, a baleset körülményeit vizsgálja a hatóság. Itt a kánikula, napos idő lesz ma csapadék nélkül, a Dunántúlon délután fátyolfelhők szűrhetik a napsütést. A szél északnyugaton megélénkül, ma is erős lesz az UV-sugárzás. 30 és 35 fok között alakulnak a csúcsok, ennél csak északkeleten lehet pár fokkal alacsonyabb a maximum. A következő napokban fokozódik a hőség, holnap száraz napos idő lesz és a szél is gyenge marad. 32-37 fok várható, hétvégére akár 39-40 fokot is mérhetünk.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Túl vagyunk már a hét felén, úgyhogy nem kell sokat kibírni a munkába, csak ez a délután meg még kettő nap, úgyhogy ez el fog szaladni, főleg, hogyha közben a legjobb zenéket hallgatjuk. Július 29-e van szerda, és dübörögni fog majd Nelly Furtadótól az I'm Like a Bird, a kezdés pedig a pop divájáé Madonna jön, és szól az American Pie, rádiózunk együtt.
0: Best FM.

90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM, a legjobb zenék. A legjobb zenék. Best FM.

A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. Szép napot kívánok mindenkinek. Július 29-e van szerda, a névnaposok, a Flórák és a Márták. A születésnaposok között pedig a most is aktívan autóversenyző Fernando Alonsót köszönhetem. Isten értesse az ünnepelteket. Mi pedig mozgásban maradunk. Jön a 90-es évek egyik legnagyobb slágere, az M People-től. Ez a Moving On Up itt

Best FM a legjobb zenék, egy gyönyörű dal a 90-es évekből, ez volt az All for One-tól az I Swear, szép napot mindenkinek, jönnek a legjobb zenék továbbra is, hogy földobják a munkaidőt, egy rövid szünet, aztán Naida Alival és a Rapture-rel megyünk is tovább itt a Besten.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel, a Best FM-en.
1: Csak úgy rohan az idő, hamarosan 2 óra lesz, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel. Itt lesz velem Michael Jackson és Janet Jackson közöse, a Scream-mel érkezik majd a tesópár.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en. A Best FM-en.
1: Jön a harmadfokú hőségriasztás, aszályvédelmi intézkedések léptek életbe, megkezdődik a parlagfű szezon. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Éjféltől egészen jövő keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben az egész országban. A meteorológiai előrejelzés szerint a napi középhőmérséklet meghaladja a 27-29 Celsius fokot, ezért az országos tisztifőorvos a legmagasabb fokú figyelmeztetést rendelt el. A szakemberek arra kérnek mindenkit, hogy fogyasszon sok folyadékot, lehetőleg vizet, kerülje a tűző napot 11 és 15 óra között, és ne végezzen megterhelő fizikai munkát. Különösen veszélyeztetettek az idősek, a kisgyermekek, a várandósok és a krónikus betegek. Fontos, hogy senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot parkoló autóban, mert az utastér percek alatt életveszélyesen felforrósodhat. A nagy szárazság miatt a szabadtéri tűzgyújtást is ajánlott mellőzni. Az ország területének mintegy háromnegyedén a legmagasabb fokozatú aszályvédelmi készültséget rendelték el a súlyos vízhiány miatt. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, Magyarország 84 vízhiánykezelési körzetéből 66-ban már meghaladja az aszályindex a jogszabályban rögzített legmagasabb határértéket. A vízügyi igazgatóságok szakemberei az ország 74%-án rendkívüli védekezési fokozatban dolgoznak. Gajdos László elmondta, az a cél, hogy a szükséges beavatkozásokat gyorsabban és hatékonyabban végezhessék el, enyhítve a tartós csapadékhiány és a hosszantartó hőség okozta károkat. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Már a napokban tüsszöghetnek a parlagfűtől az allergiások. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. A parlagfű virágpora leggyakrabban orfolyás, tüsszögést és szemviszketést okozza. Túlnyomóan derült időre számíthatunk, csak később a Dunántúlra sodródhatnak fátyolfelhők. Csapadék nem lesz, a legmagasabb hőmérséklet általában 30 és 35 fok között alakul, de az északkeleti határ közelében ennél pár fokkal alacsonyabb lehet a maximum. Holnap is csapadékmentes idő várható, többnyire mérsékelt lesz a légmozgás. A hajnali 12-21 fokról délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
2: Szikrázó napsütés és betonba döngölő meleg van, úgyhogy abszolút mediterrán a feeling, úgyhogy zenei szempontból is most ebbe fogunk kicsit belekóstolni, ugyanis itt lesz velem Shakira a Lokával, na meg a Bombon is hozza a Viva Espanyát hamarosan, a kezdés pedig az Atomic Kittennél, ez a Tidy's High, a mikrofonnál Horváth Zoltán, Hori.
0: Best

Lesztefem a legjobb zenék, a duetteknek mindig van valami extra varázsa, főleg, hogyha két testvérpár áll össze. Ezt tette Michael Jackson és Janet Jackson, a 90-es évekből hozzák most el a Screamet ide a Bestre.

FM a legjobb zenék Britney-től volt ez a Crazy. Egy rövid szünet, aztán természetesen folytatom a legjobb zenékkel, hogy jól teljen a munkaidő. Bekészítettem már a Pussycat Dolls dalát. A hash-hash-sal jönnek majd a csajok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejtelmei.

Best FM a legjobb zenék. Ez volt az Art Avenue és a Csak azért is szerelem. Az első emelet dalát dolgozták át zseniálisan. Magunk mögött hagyjuk a feldolgozásokat, és visszatérünk a 2000-es évek felejthetetlen slágereihez. A folytatásba egy olyan dal jön, ami szerintem a fesztivál korszak első mérföldkövét rakta le, ha lehet így mondani. Eric Pitz érkezik, és a Pajo most ide a Bestnek.

0: FM. A legjobb a műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.
0: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Óvatosság szükséges a szabad vizeken. Pusztulnak a fenyvesek a Mátrában. Visszatér az Egri csillagok musical. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Király Erikát hallják. Fokozott figyelem és óvatosság szükséges a szabad vizeken. Fontos, hogy mindig kijelölt helyen fürödjünk, és ne távolodjunk el nagyon a parttól. A gyerekekre pedig fokozottan figyeljünk, mondta rádiónknak korábban Illés Zoltán vízimentő.
3: Lehetőleg a gyermeket soha ne engedjük egyedül vízbe. Ha baj van, majdnem biztos, hogy nem elég, ha a szülő a partról figyeli a gyermeket. Ha csak egy olyan példát hozok, hogy elmerül egy gyermek, és valamiért nem tud följönni a víz felszínére, a szülő mire bemegy a vízbe és elkezdi keresni, sajnos megvan az esélye annak, ugye a tájékozódási pontok hiánya miatt, hogy nem fogja tudni, hol keresni. Én most nyílt vízről beszélek, olyan helyről, ahol nem átlátszó a víz, és nem látom, hogy mi van a víz alatt. Ha a szülő bent van a gyermekkel, abban a pillanatban, ha bármilyen baj van, meg tudja fogni a gyermeket, és tud neki segíteni.
2: Felgyorsult a fenyőerdők pusztulása a Mátrában. Az Egererdő honlapján számolt be róla, hogy emiatt több helyen ki kell vágni a kiszáradt fákat. A Felső Mátrában főként a lucfenyők, az alacsonyabban fekvő területeken pedig az erdei fenyők érintettek. A tartós aszály, a hőség és a kevés csapadék legyengíti a fákat, amelyeket így könnyebben megtámadnak a rovarok és a gombák. A kiszáradt gyantás fenyők növelik az erdőtüzek veszélyét, a kidőlő törzsek pedig a kirándulókat is veszélyeztethetik. Az érintett fákat ezért eltávolítják. A kivágott fenyvesek helyén többféle őshonos lombos fafajjal újítják meg az erdőt, így az erdőterület nem csökken. 24. évadával tér vissza az Egri csillagok musical július 31-én pénteken az Egri Várba, írja a heol.hu. A Gárdonyi Géza regényéből készült produkciót idén több szerepcserével láthatja a közönség. Sárközit Gombás Ádám, Gábor Papot Renz Márk, Jumurcsákot pedig Csengeri Attila alakítja. A több mint két évtizedes előadást Eger mellett korábban a Felvidéken, Kárpátalján és Csíksomjón is bemutatták. A társulat közben már a következő évadra készül. 2027-ben lesz 30 éve, hogy a musicalt először színpadra állították a Margit-szigeten. A jubileumra a tervek szerint korszerűbb látvány és technikai megoldásokkal újítják meg a produkciót, hosszabb távon pedig külföldi bemutatót is terveznek. Nyárias hőség a jellemző környékünk időjárására. A meteorológiai előrejelzések szerint sok napsütésre, alig felhőségre, és 31-34 fok körüli nappali csúcshőmérsékletekre készülhetünk. A csapadék esélye rendkívül alacsony. A reggeli órákban is egyre enyhébb lesz az idő, a hőmérséklet többnyire 20 fok közelében alakul.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
4: Nagyon kellemes szerda délutánt mindenkinek. Pontosan 3 óra van, én pedig Rolicek Judit vagyok. 32 fok van hivatalosan itt Egerben. Éjféltől életbe lép a harmadfokú hőségriadó. Erről is beszélgetünk nem sokára, de addig is daloljunk. Itt van elsőként Taylor Swift a Besten.
0: 100,7 Best FM.

15 óra 22 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. 32 fok van jelen pillanatban itt Egerben. Ezek a hivatalos adatok. Én is voltam kint a napon, 40-et éreztem már most. Holnap nulla órától életbe lép a harmadfokú hőségriadó. Ezt az országos tiszti főorvos adta ki, egészen kedd, augusztus 4-e kedd éjfélig lesz érvényben. Ez nem összekeverendő azzal a meteorológiai riasztással, amely a holnapi napon itt Heves vármegyében citromsárga, utána pedig átvált narancssárgává. Amit az országos tiszti főorvos rendel el, az egész Magyarországra vagy nagyobb területre szól, és ez egészségügyi intézkedés. Ez figyelmeztet bennünket a tartós hőség veszélyeire, és különösen arra, hogy oda kell figyelnünk az idősekre, a gyerekekre és a betegekre. Nagyon sokáig eltart ez a hőség, ez az a bizonyos omega blokk, amelyet többen csak úgy emlegetnek, hogy hőkupola, érdemes utána nézni az interneten, én is megnéztem. Ezt úgy kell elképzelnünk, hogy ha most így a térképet magunk elé vesszük, és így tényleg elképzeljük itt magunk elé, hogy van az Atlanti-óceán, e fölött kialakul egy ciklon, van a Fekete-tenger, fölötte is kialakul egy ciklon, ezek ilyen légköri gödrök, és a kettő közé beszorul az a magas nyomású rendszer, amelyet anticiklonnak hívunk, ezek ilyen légköri hegyeknek is, vagy így is szokták nevezni ezeket. Na ez lesz az a hőkupola, amely valójában úgy néz ki, mint a görög omega betű, ezért is van, hogy omega blokkként is emlegetik ezt. Ez a hőkupola konkrétan lepattintja magáról az érkező szeleket, légnyomásokat, ez olyan, mint egy láthatatlan fal, ami egyébként önmagát melegíti, és innentől kezdve már átadom a szót azoknak, akik jobban értenek ehhez, és tényleg az interneten rengeteg mindent találunk ezzel kapcsolatban, hogy hogy alakul ez ki, miért alakult ez ki, miért itt van Európa fölött ez a hőkupola, érdemes utána nézni, hogyha valaki egy kicsit jobban kutakodna a témában. Jön Ruzsa Magdi, előtte pedig íme a Soul to Soul. Köszöntjük az ünnepelteket is ebben az órában. Tartsanak velem!

0: 15 óra 38 perc van, 100,7, Best FM a legjobb zenéjék. Isten éltesse az ünnepelteket, és akkor eljött az idő, hogy megnézzük, hogy miről, és hogy kikről híres a mai nap. Innen Egerből, a környékből jönnek majd a születésnaposok, és akkor nézzük szépen sorban. Egy érdekesség, ma van a Tigrisek világnapja, ez is július 29-éhez köthető. Ma ünnepelnek a Flórák és a Márták, ők a fő-fő névnaposok. Márti, Adelmár, Bea, Beatrix, Csatár, Elmo, Félix, Fiorella, Fioretta, Florica, Florinda, Olaf, Olavi, Oldamúr, Trixi, Tűzvirág, Vadvirág, Virág és Zara nevű kedves hallgatóinkat is Isten éltesse sokáig, ők is névnaposok a mai napon, az év 210. napján. És akkor vissza azokhoz a nevekhez, amelyeket a naptárakban is megtalálhatunk. Itt vannak a Márták, héber eredetű, a Biblia szerint Lázár és Mária testvére. A jelentése úrnő, gazdaasszony. Nagyon szeretik a gyerekeket, nagy lelkűek, csendesek, akik nem nagyon szeretnek hivalkodni, vagy éppen kitűnni az emberek közül, nehezen viselik a függőségeket, keresik az anyagi függetlenséget is. Ezt mondja a számmisztika a nevük elemzése után. A naptárban ott vannak a Flórák is, latin eredetű, az ókori római mitológiában Flóra, a virágok és a tavasz istennője, a jelentése virág, könnyen teremtenek kapcsolatot, az emberek általában elfogadják a véleményüket, vannak adottságaik arra, hogy közösséget vezessenek. És talán nem minden naptárban, de egyre népszerűbb a név itt Magyarországon is, ugyanis a Zarák is névnaposok, arab eredetű, a jelentése sugárzó, ragyogó, határozottak, kreatívak, egyszerűek és mégis hihetetlenül összetett személyiségek, győztes típusú hölgyek. Azok, akik a Zara nevet viselik, merészek, vállalkozó szelleműek, ezt mondja a numerológia nevük elemzése után. A kutyusok közül a Ribizli és a Tangó nevűek, a cicák közül a Tüzes nevűek, hörcsögök, legkisebbek, kiszörösek, házi cukik, nyuszik, deguk közül pedig a Zorró nevűek a mai nap névnaposai. Isten éltesse őket is nagyon-nagyon sokáig. Most pedig nézzük, hogy mi jellemző azokra, az oroszlánokra, akik július 29-én születtek, az erényeik. Nagy lelkűek, hűségesek, értelmesek. A hibáik, hogy sokszor lusták, és nagyon-nagyon-nagyon szeretnek uralkodni másokon. Az egészségi állapotuknál a vesekő, amely előfordulhat, ezt írja a nagykönyv, hivatás munkarésznél pedig az áll, hogy kiválóak lehetnek pszichológusnak, katonának, de diplomatának is tökéletesek lehetnek. Egy kis útmutató, hogyha valakinek nem sikerült volna még eldöntenie, hogy mi is szeretne lenni. Segítek nagyon szívesen, hogyha valakit érdekel ez, mert hogy ez a nagykönyv azért többet ír, de én csak ilyen részleteket szoktam ilyenkor belőle elmondani. És akkor kik a születésnaposok a mai napon? Magyari Annát, Isten éltesse nagyon-nagyon sokáig, nagy-nagy puszi neki. Ma van Mészáros Noelnek is a születésnapja. Noel, minden szépet és jót. Lakatosné Judit is a mai napon látta meg a napvilágot, Isten éltesse. Szeredi László is születésnapos. Remélem, hogy a Szép Asszony Völgyben már durrant valami. Már most a pezsgőkre gondolok és a borocskákra. Karanyic István is a mai napon született, Isten éltesse. Kármán Zolinak is ma van a születésnapja, nagyon jó egészséget neki. Kincs Andikáról se felejtkezzünk el, mert ő is születésnapos. Veres Gábornak is ma van a születésnapja, jó egészséget, akárcsak Barta Edinának. Ha bárkit kihagytam volna, 0620-355-6555-ös segítsenek nekem ebben. Jön a Soul Wave, előtte pedig Prince itt a Besten.
1: A 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék. Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM. A legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik augusztus 1-én és 2-án, szombaton és vasárnap piknik party az Agria Parkban. Két napon át izgalmas képzőművészeti kalandozások, képzőművészeti attrakciók várják a kedves érdeklődőket, ahol a vizuális és a zenei élmények mellett a piknik hangulat is garantált lesz. Az ország 13 településéről érkeznek képzőművészek, különféle műfajban 40 látványos képzőművészeti standot hoznak létre. Szabadtéri tárlatok, látványfestés, szobrászkodás, kreatív programok, zenés, táncos, sportos műsorok várják a látogatókat és a művészet kedvelőket. Piknik party szombaton és vasárnap az Agria Parkban. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
2: Ne maradjon el az utasbiztosítás. Lakást kapnak az egri tűz károsultjai. Két szervál érkezett a Gyöngyösi állatkertbe. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van. Szerda. Ne maradjon el az utasbiztosítás. Számos kellemetlen helyzettől óvhat meg minket, ha külföldi utazás esetén biztosítást kötünk. Ezek a konstrukciók az Európai Egészségbiztosítási Kártyán túlnyújtanak védelmet, mondta rádiónknak korábban Jenei Attila, a Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője.
3: Azt tapasztaljuk, hogy nagyon tudatosan választanak most már utasbiztosításokat. Az ügyfelek 18 magyarországi biztosítónál tudnak most már széleskörű utasbiztosításokat kötni, mindenféle kiegészítő biztosítással együtt. Mindig arra hívjuk fel a figyelmet, hogy annak érdekében, hogy az álomnyaralás ne váljon rémálommá, igenis jól felfogott érdekünk, hogy még mielőtt elindulunk, akkor megkössük az adott tartalmú és lehetőség szerint mindenre kiterjedő szerződésünket.
2: Három önkormányzati bérlakást biztosítanak a Rudivár utcai tűz miatt otthon nélkül maradt egrieknek. A heol.hu emlékeztetett, hogy a tűzben 16 ember, két család és egy egyedül élő férfi veszítette el otthonát. Az átmeneti lakások legkésőbb augusztus 1-től állnak rendelkezésükre. Az önkormányzat emellett rendkívüli szociális támogatást is ad az érintetteknek. A károsultak megsegítésére adománygyűjtés is indult, mivel a tulajdonosoknak nem volt biztosításuk. Pénzbeli és tárgyi felajánlásokat egyaránt várnak. Elsősorban tartós élelmiszerre, gyermekruhákra és tanszerekre, tisztálkodási és tisztítószerekre, valamint ágyneműkre és konyhai eszközökre van szükségük a károsultaknak. Két fiatal szervál kapott végleges otthont a Gyöngyösi állatkertben, tudatta a heol.hu. Addiszt és Abebát korábban egy Zalavár megyei magánháznál tartották a szükséges engedélyek nélkül, ezért a hatóság lefoglalta őket. Az állatok először a fővárosi állat- és növénykert mentőközpontjába kerültek, majd Gyöngyös vállalta végleges befogadásukat. A két afrikai ragadozó már több hete az állatkertben él, és egy ideiglenes kifutóban a látogatók is láthatják őket. Közben már épül új helyük a leopárd kifutó mellett, amely várhatóan nyár végére vagy ősz elejére készül el. Érkezésükkel már 7 különböző macskafaj látható az állatkertben. Ismét erősödik a nyári felmelegedés térségünkben. A Hungaromet előrejelzései alapján a nappali csúcshőmérséklet már 30-33 fok körül alakulhat, és a következő napokban tovább fokozódhat a meleg. A napsütés lesz meghatározó, csak kevés gomoly vagy fátyol felhő zavarhatja meg az eget. Számottevő csapadékra egyelőre nem kell készülni. A záporok és zivatarok esélye minimális.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 2 perccel vagyunk 4 óra után, nagyon kellemes napot mindenkinek, balesetmenteset, Rolicek Judit vagyok, már minden légköri szinten zajlik a brutális melegedés, igyanak sok-sok folyadékot, és egyenek sok-sok folyadékot, és most ezt arra értem, hogy akár levesek formájában. Kezdünk, itt van a Flip the Script elsőként.
0: 100,7 Best FM.

16 óra 23 perc van, 100,7 Best FM a legjobb zené. Kipróbáltam, ne utánozzon senki, mezitláb az aszfalton, eszméletlen meleg. Ezt mondom azoknak is, akik úgy gondolták, hogy mennek kutyát sétáltatni, tehát valahol a fűben inkább, mert nehogy odaégjen a kis tappancsuk. Már most nagyon-nagyon meleg a beton, arról nem is beszélve, hogy vannak különböző fennakadások Egerben, gondolok itt a félpályás út lezárásokra, terelésekre. Ha olyan információjuk van, ami jól tud jönni másoknak is, akár azzal kapcsolatban, hogy busz megállót hova tettek át ideiglenesen, 0620 355 65 55-ös írjanak vagy hívjanak. Jönnek a hősök, előtte pedig íme Latricia McNeil itt a Best.

0: 16 óra 36 perc van, 100,7 Best FM, a legjobb zenék. Nulla órától, holnap nulla órától életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Ez az, amit az országos tiszti főorvos rendel el. Egész Magyarországra vagy nagyobb területre szokott szólni ez a riasztás. Itt érdemes megemlíteni, hogy van ennek első fokozata is, mert mindig csak azt halljuk, hogy másodfokú hőségriadó, harmadfokú hőségriadó. Az első fokozat az egy figyelmeztető jelzés, akkor alkalmazzák, amikor a napi közép hőmérséklet 25 Celsius fok körül alakul, de ez elsősorban az egészségügyi és a hatósági szervek belső felkészülését szolgálja. Erről nagyon ritkán jelennek meg lakossági hírek. A másodfokúról már hallottunk szerintem többször, és sajnos a harmadfokúról is, ami tehát a holnapi naptól lép életbe. Fontos különbséget tenni a kettő között, mert említettem, hogy ez az a hőségriasztás, amit a tiszti főorvos rendel el, viszont van olyan, amelyet a Hungaromet ad ki. Ez a holnapi napon citromsárga lesz itt Heves-Vár megyében. Pénteken és szombaton már narancssárgát kaptunk. Ez az, ami vármegyénként eltérő lehet. Nem a több napos hőhullámot jelzi, hanem azt, hogy az adott napon, az adott megyében milyen szélsőséges időjárás várható. Nálunk például 25 fok fölé emelkedik a napi középhőmérséklet, de nem éri el a piros riasztást, narancssárga piros riasztást. Így még csak a citromsárgában vagyunk, de mondom, holnap utántól már mi is narancssárgában. A kettő között az a különbség, hogy amit a tiszti főorvos ad ki, az egy egészségügyi intézkedés, ez figyelmeztet bennünket a tartós hőség veszélyeire, és nagyon sok helyen hívják fel a figyelmet arra, hogy figyeljünk az idősekre, a gyerekekre és a betegekre, sőt még az egészséges szervezetet is nagyon-nagyon megterheli. A másik pedig tényleg az, amit meteorológiai riasztásnak hívunk, és ugye ez az, amit említettem, hogy ez is a holnapi naptól lép életbe. Több helyen olvashatjuk, hallhatjuk, akár televízióban is, hogy a tartós kánikula fokozott verejtékezést okoz, ami miatt folyadék és elektrolitvesztés alakulhat ki, amely kiszáradáshoz, vérnyomás eséshez, szédüléshez, ájuláshoz, valamint a krónikus betegek állapotának a romlásához vezethet. Így annak nagyon-nagyon sok folyadékot, és hogyha úgy érzik, hogy valami nincs rendben, akkor még véletlenül se üljenek autóba. Nem csak maguk miatt fontos ez, hanem azok miatt is, akik netalántán szembe jönnek, mert rosszul vagyunk és átmegyünk a másik oldalra. Ilyenről pedig hallottunk az elmúlt időszakban rengeteg történetet. Ha bármilyen információjuk van az utakról, 0620-355-6555-ös érkezik a Sugar Babes itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 101,7 Best FM, a legjobb zenék.

0: Hamarosan indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágereivel a 100,7 Best FM-en.
1: Programajánló következik 9. alkalommal nemzetközi Liszt verseny zenekari gála hangverseny, a fiatal muzsikusok hangversenye az Egri Szimfonikus Zenekarral az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem díszudvarán kerül megrendezésre 31-én, pénteken este 8 órától. Az esemény ingyenes, előzetes regisztrációra sincs szükség, a helyeket érkezési sorrend alapján lehet elfoglalni. Eső esetén a koncertet ugyanott, csak éppen a Liceum dísztermében tartják meg. Ez lesz pénteken este 8 órától 9. nemzetközi Liszt verseny, zenekari gála hangverseny. Ez volt a programajánló, jönnek a hírek.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Eger legfrissebb hírei a 100,7 Best FM-en.
3: Szemléletváltás a szúnyoggyérítésben. Segítséget kér a gyöngyös-oroszi állatmenhely. Nem változik a nyitvatartás az Egri polgármesteri hivatalban. Köszöntöm Önöket! A mikrofonnál Király Erikát hallják. Ma 2026. július 29-e van, szerda. Szemléletváltásra van szükség a szúnyoggyérítésben. A kémiai beavatkozás helyett a tenyészőhelyek felkutatása és ezek megszüntetése jelentheti a tartós megoldást. A védekezést sokszor a saját környezetünkben a pangóvizek megszüntetésével kell elkezdeni, mondta rádiónknak korábban Kemenesi Gábor, a Pécsi Tudományegyetem Virológiai Nemzeti Laboratóriumának igazgatója.
4: A sokadik önkormányzattól vagy civil szervezettől kapjuk a megkeresést, hogy hát sok a szúnyog. Legtöbbször egy-egy elhanyagolt kert az oka ennek. Egyszerű ingyenes praktikákkal megszüntethető a szúnyogártalom, és nincs szükség arra a bizonyos ködölésre, ami egyébként maximum 1-2 napig ad megoldást, hiszen abból a lárva forrásból, onnan jönnek a szúnyogok, újra kikelnek. A szúnyogártalom az egy olyan dolog, amivel az önkormányzatnak meg a kormánynak van dolga, nekünk semmi. Nem így van, hiszen az önkormányzat nem jöhet be a kertünkbe, és a kint felejtett műanyag vödröt nem boríthatja ki. Ha van olyan hely, hogy gyűjtöm például a vizet, azt letakarom, és már magunkat meg is szabadíthatjuk a szúnyogoktól.
3: Szeptember végéig el kell költöztetni a mátraljai vad és egzotikus állatmentő alapítvány állatait jelenlegi helyükről. A heol.hu megtudta, egy jegyzői határozat miatt 10 kecskének, 4 lónak, egy szamárnak és több kisebb állatnak kell új otthont kialakítani. Az alapítványnak már van egy nagyobb területe, ott azonban még nincs kerítés, villanypásztor, karám és megfelelő épület. Ezeket a költözés előtt kell kiépíteni, ezért az állatmentők segítséget kérnek a munkálatokhoz. Az alapítvány tavaly is nehéz helyzetbe került. Gyöngyös-oroszi menhelyükön tűz volt, amelyben állatok is elpusztultak, valamint takarmányok és eszközök semmisültek meg. Változatlanul fogadja az ügyfeleket az Egri polgármesteri hivatal a nyári igazgatási szünet alatt, jelezték a város közösségi oldalán. Az augusztus 23-áig tartó szünet csak a hivatal belső munkarendjét érinti. A nyitvatartás és az ügyfélfogadás rendje nem változik. A nyári időszakban a hivatal dolgozói ütemezetten veszik ki szabadságukat, a folyamatos munkát pedig helyettesítésekkel biztosítják. Az általános ügyfélfogadás hétfőn, szerdán és pénteken érhető el. Most pedig híreink végén pár mondatban a várható időjárásról. Ismét melegedő időjárásra készülhetünk térségünkben. A Hungaromet előrejelzése alapján a nappali csúcshőmérséklet többnyire 24 és 32 fok között alakulhat. A reggeli órák kellemesen frissek lesznek, 12-18 fok közötti minimumokkal. A hét második felében ismét erősödik a felmelegedés. Összességében térségünkben kellemes napos nyári idő várható.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei.
1: 3 perccel vagyunk 5 óra után, nagyon kellemes délutánt, balesetmenteset mindenkinek, Rolicek Judit vagyok, van egy sebességmérés Eger és Kerecsend között a 25-ösön, 0620-355-6555-ös, írjanak, hívjanak, ha bármit tapasztalnak, kezdünk. Itt van Calvin Harris és Rihanna, elsőként ebben az órában.
0: 100,7 Best FM.

perc van, 100,7 Best FM a legjobb zenék. A holnapi napon sürgős rekonstrukciót kell elvégeznie a vízműnek, így Többegri utcában szünetel a vízszolgáltatás. Érinti a Kohári utca páratlan oldalán a 11-től 35-ig, a páros oldalon a 2-től 4-ig, a Király utca páros oldalán a 8-tól 12-ig, továbbá a 60-i temető területén, Vörösmarty utca páratlan oldalán az 1 és 7 szám között. Kint lesznek a lajtos kocsik is, érdemes utána nézni, hogy hol, az egerhírek.hu oldalon. Jön George Michael itt a Besten.

0: 100,7 Best FM a legjobb zenék, 17 óra 37 perc van. A Mohácsi csata fél évezredes évfordulójára emlékezve megnyílt Itt-Egerben a Mohács 500 című szabadtéri vándorkiállítás. A Gárdonyi Géza téren találjuk meg egészen augusztus 18-áig. A kiállítás 8 tablón keresztül mutatja be Magyarország egyik legmeghatározóbb történelmi eseményét. A látogatók megismerhetik a Mohácsi csata előzményeit, a hadjárat legfontosabb eseményeit, a tömegsírok legújabb régészeti és antropológiai kutatási eredményeit, valamint azt is, miként él tovább Mohács emlékezete napjainkban. A tárlat a legfrissebb történettudományi kutatásokra épül, a kihelyezett információs táblák magyar és angol nyelven is olvashatók. A kiállításhoz tartozó QR kódok segítségével a látogatók további digitális tartalmakat és háttéranyagokat is elérhetnek. Érdemes ellátogatni, megnézni. Augusztus 18-áig látható Itt-Egerben a Gárdonyi Géza téren a Mohács 500 című szabadtéri vándorkiállítás. Fergie érkezik itt a Besten.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen slágerei. 100,7 Best FM, a legjobb zenék.

Ők voltak a Heavy D and the Boys, 100,7 Best FM a legjobb zené. Kezdődik a Night Shift, ma szólnak a pop stílusú dalok, 6 és 8 óra között White Boy-jal és Effendivel. Én pedig megyek, az elmúlt 3 órában Rolicek Juditot hallották, legyenek jók és tegyenek jót.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Nyakunkon a harmadfokú hőségriasztás, a vízügy felkészült a paksi atomerőmű hűtővíz ellátásának biztosítására. Marad a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják.
2: Sivatagi forróság jön, a napokban harmadfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól kedd délfélig az országos tiszti főorvos. 40 fok körüli értékeket várnak, és sok helyen még éjjel sem hűl le a levegő annyira, hogy reggelre lehűtse a lakást. A felnőtteknek ideálisan napi 3-4 liter vizet kellene meginniuk a tartós kánikulában. Gondolni kell az UV-védelemre is, a naptej és a napszemüveg már alapkellék.
1: Készenlét Paksnál, rendkívüli készenlétben dolgoznak a vízügyi szakemberek, hogy a Duna Extrém alacsony vízállása mellett is zavartalan maradjon a paksi atomerőmű hűtővízellátása. Gajdos László élő környezetért felelős miniszter közölte, a paksi szakaszon 4 szivattyús úszóművet és 2 úszódarut állítottak készenlétbe. Egyelőre nincs szükség szivattyúzásra, de 55 szakember éjjel-nappal szolgálatban figyeli a helyzetet, hogy szükség esetén azonnal be tudjanak avatkozni. A tárca hangsúlyozta, a cél az, hogy a tartós asszály és az alacsony vízállás ellenére is folyamatosan és biztonságosan biztosított legyen az atomerőmű működéséhez szükséges hűtővíz.
2: Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Arra is kitért, hogy az új hivatal a közvagyont érintő visszaélések feltárásáért és a jogellenesen megszerzett vagyonok visszaszerzéséért, valamint a megelőzésért felel majd. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet.
1: Csapadékra továbbra sem számíthatunk, hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható, északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
3: Hát gyakorlatilag ennél tágabban értelmezhetőbb kategória nincs itt a Night Shift mixek között. Pop és rádiós lágerek. Minden, mindenre is. Megállás nélkül 120 percen keresztül velem Whiteboy-jal, az első DJ Effendivel a második 60 percben.
0: Élőben,

A Mixcloudon tessék keresgetni korábbi mixek után. Mindegyik Nightshift lemezlovas oda pakolja fel a korábbi mixeinek jelentős százalékát. Segítek, hogyha valaki az enyémet szeretné visszahallgatni, és közben olvasgatni is a mixekhez rendelt tracklistát, akkor mixcloud.com/DJ Whiteboy, ezt keressétek.

A Best FM-en szólnak a legnagyobb sztárok mixben, megszakítás nélkül. Ez a Night Shift White Boy-jal és

hihetetlen mashupok, soha nem hallott bootlegek, soha meg nem jelent verziók. Egy szóval, Effendi. Ő áll a lemezjátszók mögött 7-től, úgyhogy pár perc, gyorsan helyet cserélünk, és innen folytatjuk a pop és rádiós lágerek mixét még egy órán keresztül szerdai rezidensünkkel, DJ Effendivel. Senki ne menjen sehova.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. 100,7 Best FM.
1: 100,7 Best FM.
0: A legjobb zenék.
1: A legjobb zenék. Everybody get up.

0: Hírek a Best FM-en.
1: Startol a parlagfű szezon. Hamarosan érkezik a hazai dinnye. Éjféltől életbe lép a harmadfokú hőségriasztás. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Perzselő napok következnek, éjféltől jövő keddig harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben Magyarország teljes területén. A meteorológusok szerint tartósan extrém meleg várható, ezért különösen fontos a bőséges folyadékfogyasztás és a tűző nap kerülése a déli órákban. Az idősekre, a kisgyermekekre és a krónikus betegekre fokozottan figyelni kell. A szakemberek arra is figyelmeztetnek, hogy senkit, sem gyermeket, sem házi állatot ne hagyjanak parkolóautóban, és a nagy szárazság miatt lehetőleg ne gyújtsanak tüzet a szabadban. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei, emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágporra leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Továbbra is alacsonyak a dinnye felvásárlási árai, ez hosszú távon termelési visszaeséshez vezethet, figyelmeztet a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara. Annak ellenére, hogy együttműködést kértek a szakmai szervezetek az áruházláncoktól, a fenntarthatósághoz szükséges ár feléért kínálták a gyümölcsöt, ráadásul a balkáni régióból nagy mennyiségű dinnye került a piacra, ami tovább rontotta a magyar termelői árakat. A kánikula javíthat a keresleten is, az is, hogy augusztustól már a magyar dinnye kerül a polcokra, a fogyasztóktól azt kérik, hogy válasszák a hazait. Földmozgást észleltek Parajd térségében. A Románországos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. Derült, száraz, fullasztó meleg időre készülhetünk, csapadék nem várható, a részleteket azonnal mondom. Csapadék nem lesz a hajnali 12-21 fokról, holnap délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is rekkenő hőség lesz, csapadékmentes idő várható, de éjszakon a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződhetnek, eső azonban ott sem valószínű. A hőmérséklet péntek hajnalban 14 és 22, délután 34 és 39 fok között alakul. Így fordulunk rá a hétvégére, amikor helyenként 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig vissza életünk legjobb zenéjéhez, hogy jól teljen az este. Ez a Night Shift a Best FM-en. Best FM, a legjobb zenék.
2: Rögtön az elején. Na. Egy ilyen abszolút félreérthető, de tehát tudod, hogy miről van szó. Egy ilyen Effendis Milleres szendvicsbe benne vagy-e? Hogy... ma te, holnap a Miller, aztán holnap után megint te egy extrába.
3: Viccelsz, hát
2: rákérdezek.
3: Nem is értem, miért kell ezt a kérdést feltenni.
2: Hát csak csináld. Csak csináld, és mondd közben a nevemet. Hát jó, mert csak a múlt hétvégén is valami program, meg jövő héten meg nyaralni fogsz.
3: De most még jó.
2: Jó, van, akkor ezt csak mondom, hogy tisztázzuk a legelején. Jó, tehát akkor ma is, meg holnap után is DJ Effendi, pop és rádiós lágerekkel. Egyelőre most a szokásos élőhelyeden, szerdán.
3: Igen, tegyük. Hát, hazasom egyek addig most.
2: Ahogy érzed.

0: DJ SMD.
1: Van az a többször emlegetett sorozat a YouTube-on, a DJ megcsinálja, azt hiszem, a híres klubhimnuszok, hogy hogyan és miként születtek meg, és ott mondta a Roger Sanchez, hogy ezt ugye most már ott tart a történet, hogy jönnek oda párok, akik azt mondják, hogy 20 évvel ezelőtt ők erre a darra jöttek össze. És most otthon hagyták a gyereket, és most eljöttek megint bulizni, és hogy azt mondja, hogy ez valami elképesztő, hogy ő se gondolta volna, hogy ez a dal ekkorát fog menni, ugye ez is többször talán elmondtuk ezt a történetet, hogy ő egy underground dalt szeretett volna még a készülő nagy lemezére csinálni, és akkor megtalálta ezt a Toto lemezt, akkor abból kivette a sample-t, és akkor megcsinálta gyakorlatilag az év legnagyobb klubhimnuszát.
2: Jó, igazi underground dal
1: lett. Abszolút, olyan underground lett, hogy a drommára játszották a rádiók is mindenhol.
2: Azonnal a világsláger lett kb. Vagy hát nem is azonnal, de az lett. Egyébként újabb érdekes info a szcénából, ugye nem elég rég beszéltünk róla, hogy az Eric Prince nem akarja lejátszani a Columbit most már a fellépésén. Most láttam, hogy fellépés, lejátszott a Columbit.
1: Na de hát várj, hát én ezt akarom neked most a hetek óta mondani. Hát, hogy szeptember eleje jön az Eric Prince.
2: Tényleg. Viszem a fiamat is.
1: Hát tudom, mert ezt
2: beszéltünk.
1: Hát ezt tudom, és azért mondom, hát ez szeptember 4, talán nem akarok hülyeséget mondani.
2: Na, majd megnézzük. Óbudán.
1: Aha. Na.
2: Hát ott a hely.
1: Hát ott azért. Piros betűs nap, hát ha még effendi valahol kimozdul.
2: Jól van.
1: Túlzásban esünk? Majd a Miller megint elviszük a fiadat. Majd elmesélni, milyen volt.

0: Andy.
1: Előre megbeszéltük ugye akkor ezt a hetet, hogy szerda meg péntek, te meg viszont mondtad, hogy már jövő héten cserébe meg nem leszel. Nyaralás lesz?
2: Igen,
1: lesz
2: igen, egy hét. Egy hét wellness-ezés belföldön, igen. Igen. Hát két gyerek, ki tudod, hogy milyen az családbarát.
1: Hát azt tudjuk, hogy az minden, csak nem wellness.
2: Hát igen.
1: De jó hangzik.
2: Indul a nyaraltatás, ugye, ahogy szoktuk mondani.
1: Van ilyen, ilyen standard hely, vagy így próbálkoztat mindig mással?
2: Te eddig mindig máshol voltunk. Bár nekem a tavaly az nagyon tetszett, Visegrádon voltunk, és én mondtam, hogy...
1: És be se ugrottál, ott mész el előttük, és nem... Efi!
2: Nem is gondoltam rá őszintén, szóval.
1: Tudom, te rengeteg mindenre nem gondolt. Tudom, te arra sem gondolsz, hogy koncertekre kéne menni. Tehát tudom, ez
2: de,
1: a baj.
2: De, most, nem, mert arra gondolok, csak aztán nem megyek el.
1: Oké. Okay. Na igen. Szóval igen.
2: Ilyen nyaralás, és akkor de mégis másik helyet találtunk. Nagyon szimpatikus volt, jókat is olvastunk, jó videókat láttunk a helyről, úgyhogy bízom benne, hogy minden,
1: jó, de őszintén, jó, nekem is van két gyerekem, tehát hogy azért nem mentek mindig ugyanarra a helyre, mert már nem megednek benneteket vissza.
2: Hát, ja, végül is igen. Igen, a tavaly az a sólyom röptetés az elég durván sült el, de nem akarok beszélni róla.

0: DJ Effendi.
1: Akkor olyan nagyon nem is búcsúzom, mert hát akkor... Hát attól függ, mennyire vagy parti arc, lehet, hogy csak egyet kell aludnod, de inkább kettőt hivatalosan is.
2: Le se fekszem, ahogy szoktak mondani, hogy annyiban...
1: Ha bírod?
2: Hát, 30 éve még ment.
1: Még bírtad, jó? Na, szóval, hogy akkor pénteken, holnap után akkor a Nácsi Fekszában is akkor DJ Effendi, pop és rádiós lágereket fog pörgetni, úgyhogy akkor nem sokára találkozunk.
2: Így is van.
1: Hello, hello.
2: Sziasztok.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Döntött a kormány, csökkenhetnek a fűtési költségek. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját. Nem mindegy, hogy mit eszünk a hőségben. Köszöntöm Önöket! A híreket Bányász Árpádtól hallják. Ősszel 27-ről 5%-ra csökkenti a kormány a tűzifa áfáját, jelentette be a pénzügyminiszter. Kármán András hozzátette, az intézkedés célja, hogy segítséget nyújtson annak a mintegy 1,5 millió embernek, aki részben vagy teljes egészében fával fűti otthonát. A kabinet szerint ezek a háztartások eddig kevésbé részesültek a rezsicsökkentés előnyeiből. Leállították a Paksi atomerőmű 3-as blokkját a Duna történelmi mélypontot jelentő vízállása miatt. A folyó vízszintje újabb negatív rekordot döntött, ezért az előre kidolgozott biztonsági terv alapján kellett meghozni az intézkedést. A leállítás tervezett lépés, az üzembiztonság továbbra is elsődleges. Holnaptól 3-fokú hőségriasztás lesz, az időseket jelentősen megviselheti a tartós meleg, ezért nem mindegy, hogy mit fogyasztanak a kánikulában. A táplálkozással is segíthetünk a szervezetnek átvészelni a hőhullámot, hangsúlyozta rádiónkban Zentai Andrea, a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ táplálkozás tudományi főosztályának vezetője.
2: A legfontosabb az, hogy a folyadékpontlásnak a jelentős része az víz legyen. Az időseknél arra érdemes még nagyon odafigyelni, hogy ilyenkor nem csak a szomjúság hanem gyakran az étvágyuk is nagyon csökkent, és ezért sokkal kevesebb energiát, tápanyagot vihetnek be, mint amire szükségük van. Ezért nagyon fontos az, hogy mennyire lehet kombinálják a folyadék és tápanyagbevitelt. Erre kiválóan alkalmasak például a zöldséglevesek, főzelékek, mártások, vagy mondjuk az ilyen különböző gyümölcsturmixok, amiket nagyon jól lehet dúsítani.
1: Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusítóhelyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Híreink végén ez sem pár szó arról, hogy milyen időjárásra számíthatunk az előttünk álló órákban, napokban. Csapadékra továbbra sem számíthatunk, hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható, északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
4: Hát ennyi utasítást egy óra alatt, lobbancs lángra, mondd a nevem, tedd fel a kezed az égbe. Flip the script, throw your hands in the air, természetesen erről van szó, meg a Say My Name-ről, mert ugye Destiny's Child is érkezik a következő órában, meg a Take That, a Relight My Fire-rel, és egy Westlife Uptown Girl, ezzel indulunk.
3: Ez a Night Shift a Best

Best FM a legjobb zenék, a legfrissebb pletykák Madonna jövő évi turnéjával kapcsolatban az, hogy nem lesz turné. Viszont állítólag egyetlen európai helyszínen lesz majd koncertje, a londoni Hyde Parkban, viszont rögtön egymás után három este, mert hogy ilyet még senki nem csinált. Jön a Give It To Me, a Best.

Best FM a legjobb zenék. Holnap meccs lesz az Üllői úton, és szerintem már mindenki tudja, hogy ez mit jelent. Ugye, hogy a grupa ma környékén ilyenkor egész nap tilos megállni, reggel 6-tól éjfélig, Albert Flórián út, Blátnyi utca, és a többi, és a többi, és ráadásul délután 3-tól éjfélig még szakaszos és időszakos lezárások.

Best FM a legjobb zenék. Mindig általában úgy szokott lenni, hogy a nagy világsztárok Amerikában kényelmesen körbe turnéztatják magukat, Európában pedig nem öltözik a lábukat. Már Britney Spearsnél ez pont fordítva van, vagy lesz. Legalábbis hát hónapokkal ezelőtt azt mondta, hogy ő többet az életben az Egyesült Államok területén fel nem lép.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Ne enyhül a hőség, jön a harmadfokú riasztás. Tartsuk be a fürdőzés szabályait. Világbajnok lett a női karcsapat. Bányász Árpád vagyok a hírekkel. A hét hátra lévő részében sem enyhül a hőség, éjféltől egészen jövő keddig a legmagasabb harmadfokú hőségriasztás lesz érvényben országszerte. A tartós kánikula komoly megterhelést jelenthet a szervezetnek, ezért ajánlott sok vizet inni és kerülni a megterhelő fizikai munkát és a napot, főleg 11 és 15 óra között. Az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek fokozott odafigyelést igényelnek. Emellett senki ne hagyjon gyermeket vagy házi állatot autóban, a kiszáradt növényzet miatt pedig mellőzni kell a szabadtéri tűzgyújtást. Fontos betartani a fürdőzés szabályait, ha valaki nem tud úszni, ne menjen a mély vízbe. Figyeljünk a viharjelzésre, a vízi sporteszközökön pedig használjunk mentőmellényt. Egyre elterjedtebb a szápozás, a tapasztalatok azt mutatják, hogy sokan meggondolatlanul indulnak el az eszközzel, mondta rádiónknak Bagyó Sándor, a Vízimentők Országos Szakszolgálatának elnöke.
2: Másodfokú viharjelzésben nem megyünk ki szapra. Nagy szélben is nagyon meg kell tervezni, mit akarunk csinálni. A szap az nem egy tengerjáró nagy hajó, hanem az egy egyszerű evezős történet, tehát ennek megfelelően kéne megtervezni az, hogy mire vállalkozunk aznap. A szapozásnál a legfontosabb még, amit kiemelnék, az, hogy napvédelmünk legyen, megfelelő ruházat, folyadékot vigyünk magunkkal, illetve a visnek a használata, meg hát a mentőmellény az legyen ott. Hogyha nem is veszi föl, kötözze föl a szapra, és amikor olyan időjárás van, ami meg változik, és ettől veszélyesebbé válik a vízen tartózkodás, akkor vegye föl.
1: Már a napokban tüsszöghetnek a parlagfűtől az allergiások. Július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orfolyás, tüsszögést és szemviszketést okozza. Világbajnok a magyar női karcsapat. A Battai Sugár, Szűcs Luca, Spíz Anna és Katona Renáta alkotta együttes aranyérmet nyert a hongkongi vívó világbajnokságon. A magyarok az azeri és a japán válogatott legyőzése után az elődöntőben egyetlen tussal múlták felül a címvédő franciákat, majd a fináléban Kína ellen fordítottak és 45-41-re diadalmaskodtak. Csapadék nem lesz a hajnali 12-21 fokról, holnap délutánra általában 32 és 37 fok közé melegszik fel a levegő. Pénteken is rekkenő hőség lesz, csapadékmentes idő várható, de éjszakon a sok napsütés mellett gomoly felhők is képződhetnek, eső azonban ott sem valószínű. A hőmérséklet péntek hajnalban 14 és 22, délután 34 és 39 fok között alakul. Így fordulunk rá a hétvégére, amikor helyenként 40 fok is lehet.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetetlen

Best FM a legjobb zenék, aki hajlandó egy jó zenekar, jó koncertjéért utazni egy picikét. Hát akkor augusztus 22-én mindenféleképpen induljon el Ausztria irányába, mert hogy ott két jó zenekar, két jó koncertje lesz egymás után. Ugyanis a Koshinnal együtt lesz majd látható és hallható élőben a most érkező Stereo MC-s. Jön a Connected, itt a Best FM a legjobb zenék között.

Rádió FM a legjobb zenék egészen jövő hét szerdáig, centire pontosan mindig ugyanolyan időjárás lesz. Nagyjából már ma is ebből kaptunk egy kis ízelítőt, de hát az igazán rock and roll nyár az majd holnap tér vissza. És mondom még egyszer, jövő szerdáig 38-40 fokos nappali maximumra lehet számítani, szél és csapadék nélkül.

Best of-em a legjobb zenék. 7 év, 3 nagy lemez, meg egy best of válogatás. Ennyi fért bele a Cut and Move viszonylag rövid karrierjébe, de ez a rövid idő is elég volt ahhoz, hogy a dance zenét megismertessék és megszerettessék a dánokkal, és ahogy az Aqua mondta, ha ők nem lennének, akkor most mi sem lennénk. Jön a Get Serious!

Best FM a legjobb zenék. A The Rasmus él és virul, hogyha esetleg valaki nem hallott volna róluk az In The Shadows óta. Annyira pörögnek jelenleg is, hogy a komplett szeptembert Kanadában és Amerikában fogják turnézással tölteni.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Best FM-en.
1: Hamarosan harmadfokú hőségriasztás lép életbe, kezdődik a parlagfű szezon, folytatódik a kánikula. Köszöntöm Önöket, a híreket Bányász Árpádtól hallják. Éjféltől ismét harmadfokú hőségriasztás lép életbe az egész országban. Magyar Péter miniszterelnök bejelentette a tartós hőség és az alacsony folyóvízszintek miatt a kormány rendkívüli intézkedésekre is felkészült. A Duna rekord közeli alacsony vízállása miatt a Paksi atomerőmű 3-as blokkját előre tervezetten leállították, ugyanakkor a miniszterelnök hangsúlyozta, hogy Magyarország villamos energiaellátása továbbra is biztonságos. Hatályba lépett a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felállításáról szóló törvény. Ezt az államfői jogköröket jelenleg gyakorló házelnök közölte a közösségi oldalán. Forsthoffer Ágnes jelezte, a Sándor Palota szakembereivel megvizsgálták a törvényt alkotmányossági szempontból az aláírás előtt, és nem merült fel aggály. Hamarosan kezdődik a parlagfű szezon, július végén már országszerte bekerülnek a levegőbe a gyomnövény pollen szemei. Emiatt a legérzékenyebbeknél már a következő napokban jelentkezhetnek tünetek. Az orvosok a megelőzés érdekében azt javasolják, hogy az allergiások mielőbb kezdjék meg a számukra előírt gyógyszeres kezelést, illetve konzultáljanak a terápia beállításáról. A parlagfű virágpor a leggyakrabban orrfolyást, tüsszögést, szemviszketést okoz. Elkezdődött a hazai őszi barack szezon. A korai és a középérésű fajták már országszerte kaphatóak a piacokon, zöldségeseknél és a termelői árusító helyeken. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara szerint több gazdaság idén is meghirdeti a népszerű Szedd Magad akciót, így a családok közvetlenül a termelőktől is beszerezhetik a friss gyümölcsöt. A magyar őszi barack időjárástól függően akár szeptember közepéig is elérhető lehet. Földmozgást észleltek Paraj térségében. A Román Országos Sóipari Társaság emiatt másodfokú riasztás bevezetését javasolja az elárasztott sóbánya térségében. A Sóhegyben az elmúlt napokban érzékelték a földmozgást, és a korontpatak sótartalma is megnőtt. Beomlást vagy instabilitásra utaló jelet nem találtak a szakértők. Csapadékra továbbra sem számíthatunk. Hajnalban 12 és 21 fok közé hűl le a levegő, délután pedig általában 32 és 37 fok közé emelkedik a hőmérséklet. Pénteken is kitart a rekkenő hőség, az ország nagy részén derült napos száraz idő várható. Északon ugyan előfordulhatnak gomoly felhők, de eső ott sem lesz. A hajnali minimumok 14 és 22 fok között lesznek, a délutáni csúcs hőmérsékletek pedig 34 és 39 fok között alakulnak majd.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
3: Rap és hip-hop szerelmesek, tietek lesz a következő óra, minden túlzás nélkül állíthatom. Érkezik majd Warren G a Regulator, itt lesz Alia, a Try Again-nel jön Subbase Monster a négy ütemmel, Busta Rhymes hozza Mariah Carey-t és az I Know What You Want-ot, de még lesz Dalunis I Got Five On It és 50 Cent Candy Shop, és mindez a következő órában.
2: Ez a Night Shift a Best

Életünk legjobb zenéi csak itt szólnak. Night Shift. Night Shift. A Best FM-en. Been a long time. Long time. We shouldn't have left you. Left you. Without a dope beat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig vissza életünk legjobb zenéihez, hogy jól teljen az este.
2: A régi sulibulikból meg a tini diszkokból a lassúzós blokk még megvan? Hát elég sok odapasszoló szám érkezik a mai utolsó 60 percben. Jön Janet Jackson a That's the Way Love Goes-zal, itt lesz majd a Spice Girls a Viva Forever-re, jön Show Lime és a You Might Need Somebody, illetve Zsarul, a Shantival és az Always on Time-mal, a Blue és a One Love után.
1: Ez a Night Shift a Best FM-en White.

Best FM, a legjobb zenék, vannak önmagukat beteljesítő dalok, illetve dalcímek. Hát ez a most érkező, ez nem olyan, és már a megjelenés pillanatában is volt egy érdekes mellékíze annak, hogy az éjjel mindörökké dalt már úgy jelentették meg a lányok, hogy éppen szétesőben volt a zenekar, legalábbis Jerry Halliwell akkor már hónapok óta nem volt a Spice Girls tagja. Viva Forever! Ők érkeznek most itt a Best FM, a legjobb zenék.

Best FM a legjobb zenék. 30 órás napokra, meg egyszerre 3 Will Smith-re lenne szükség ahhoz, hogy a korábban tett ígéreteket az összes folytatásra kapcsolatban záros határidőn belül teljesíteni lehessen. Most a Men in Black 5. részével kapcsolatban jöttek megint hírek. Állítólag az 5. rész egyfajta keretbe rendezi az egész sorozatot. És pont úgy, mint az első részben, ahogy Tommy Lee Jones keresett magának utódot, állítólag az 5. részben ugyanez lesz, csak Will Smith keresi a megfelelő fekete ruhás utódot. Men in Black jön az első

Best FM a legjobb zenék, Have a Nice Day, ezt majd holnapra kívánom mindenkinek, mára meg jó éjszakát. Ennyi volt a szerda, ennyi volt a Night Shift. Holnap csütörtökön 120 perc, dance-el indítjuk majd a csütörtök estét. Jön a Bon Jovi, megyek, jó éjszakát. Sokára találkozunk.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: És most jönnek a 90-es és 2000-es évek felejthetők.